kockác, nem veszem észre direkt, hogy baszogatsz, cízem simogatlak, nyugit akarok, változtam, pék.